0: Zsuzsán,
1: Zsuzsán,
0: fejnk hátra. Zsuzsán, fejnk hátra. Az az, hogy ez egy rád dobó,

Üzlöm a fanfajszalat rá, foglalják meg a kertáciájtőt. De ez volt megint már szélkanáciál, ez tömes lehet van nézve a szedőzően. A jelenben, ez úgy, hogy itt széket, ez nekem kell, hogy hol elhívek.